0: 77.
1: DJ Power.
2: Destacam mai rogu da zajte.
3: Linkota maksimum.
4: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
3: Samo hitovi.